tárcát garék, ahol Photoshop-ra vágom, több vagy szent tészel, akár itt a teszárba, az elég nagy tárcát, ami mindig van, szóval maximum szóval mennyi ott osztal, ilyen álljuk oda, álljuk a pretérőben, de ezzel a bánna, nem jelenti, hogy nagyon zenét, mert a garékot hívjuk. Készen a csárban, például egyébként,